Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Merényletet akadályozott meg az FBI. Záporokra, zivatarokra is készülhetünk. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is Bártfai Kingát hallják. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek, írta a kontroll.hu, a központi nyomozó főügyészségre hivatkozva. Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori tekvezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben, akit az ügyészség hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsított meg. Kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség a 2 évvel ezelőtt történt feltételezett telefonlopás ügyben. Ezt a kormányfő közölte Facebook oldalán. A miniszterelnök azt írta, rövid vallomást tett és nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Közölte, minden további fejleményről később ad tájékoztatást. Volt jogi alapja az ügyészségnek Sesták Miklós KDNP-s képviselő megfigyelésére, hangsúlyozta a központi nyomozó főügyészség. A nyomozóhatóság ezt azután közölte, hogy Unger Anna, a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke egy interjúban azt mondta, tudomása szerint Sesták Miklós volt tárcavezetőt megfigyelték a nyomozás idején, ügyvédjét viszont nem, hiába állítja ezt a jogi képviselő. Felülvizsgálja a kormány az évtizedekre kiadott koncessziókat, és véget vet a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. Ezt a pénzügyminiszter erősítette meg egy budapesti konferencián. Kármán András beszélt arról is, hogy az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5%, a horvát 12,5%-kal. A Vekerles Sándor programmal bővülhet a bérlakás építés. Ez azonban csak akkor érheti el a célját, ha a felépülő lakások kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. Erre Budapesten az egyetemi városokban, illetve a prosperáló ipari központokban van esély. A jogi háttér hatékonyabbá tételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárlóközpontjában akart lövöldözni. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel tervezett végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynöktől akart fegyvert vásárolni. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Fejes Krisztina, Érdi Tamás, Bogányi Gergely és Borbély László zongora művész ad koncertet. Bartók Béla egyik vonos négyese különleges zongora átiratban ős bemutatóként hangzik el. Jelenleg 2 és 16 fokot mérnek az országban, a fővárosban 9 és 16 fok közötti értékek vannak, napközben 22 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro, jazz mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Vinand Gábor, Berki Tamás mellett lényegében az egyedüli, rendszeresen fellépő férfi jazz énekes volt. Fiatalon még az operához vonzódott, emellett szaxofonon és fuvolán játszott, de mindenki jazz énekesként tartja számon. Egészen kivételes, improvizációs képességgel rendelkezett. Úgy volt képes egyes harmóniákat dallamívekben felbontani, kromatikusan színezni, amire csak a legkiválóbb hangszeresek képesek. Vokális téren mindez nemzetközi vonatkozásban is ritkaság. Lehet, hogy e különleges képesség Vinand szaxofon tudásával állt kapcsolatban, de énekben mindezt összehasonlíthatatlanul nehezebb megvalósítani, mint hangszeren. Külföldön is csak kevesen tudják. Gyakran szerepelt hangszeres és énekes minőségben, felesége a kubai énekesnő El Zavallé együttesében is. Saját kvartettjében Rozsnyói Péter zongorázott, Barca Horváth József bőgőzött, és Dés András játszott ütőhangszereken. Utolsó éveiben duó és kvartett formációban is sokat koncertezett Szakcsi Lakatos Bélával. Saját neve alatt 6 CD-je jelent meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Norvégia, Svédország, Finnország és Dánia különösen erős jazz hagyományokkal bír. Főként az ESM Records által filmjelzett északi hangzás révén. A norvég Jan Garbarek szaxofonja a természet csend és tér meditációjává vált. A svéd Esbjörn Svensson trió a jazz, pop és elektronika keverékével lett világhírű. A dán jazz élet középpontja Kopenhága. Itt éltek olyan amerikai legendák is, mint Dexter Gordon vagy Ben Webster. Az északi jazz fő jellemzői melankólia, lassú építkezés, nyitott harmóniák és a folklór finom jelenléte. Itt a jazz nem kitárulkozó, hanem jóval inkább introspektív. Hömpölygő, akár egy zenei táj.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a tört groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és alt szaxofon felelgetése, heves bőgő szólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fullista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyű zene határai, a mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Az ELTE rektora szerint a felsőoktatási rendszer a NER terméke. Napos időre készülhetünk, záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, Bártfai Kingát hallják. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. A jelenlegi felsőoktatási rendszer a NER terméke. Erről beszélt az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora Krug Emília Szinten túl című műsorában az ATV-ben. Darázs Lénárd szerint az állami egyetemeket, köztük az ELTÉ-t az elmúlt években módszeresen próbálták kivéreztetni, és a helyzet egyelőre nem változott. Hangsúlyozta, hogy a modellváltó egyetemek és az állami intézmények között már a hatalmas szakadék alakult ki. Egy kekvás egyetemen dolgozó oktató ugyanazért a munkáért körülbelül 30%-kal többért kap. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. Eddig csak azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori TEK vezér volt az egyetlen gyanúsított, de ő tagadta a bűncselekmény elkövetését és szabadlábon védekezik. A központi nyomozó főügyészség múlt pénteken vonta saját hatáskörbe az aranykonvoj ügyet. Ismét kivégeztek egy halálra ítéltet az Egyesült Államokban, Texas államban. A 46 éves férfit rablógyilkosság miatt ítélték halálra. Ügyvédei megpróbálták megakadályozni a kivégzést arra hivatkozva, hogy szeptember végén egy másik elítélt, Krista Pike túlélte a méreginjekció beadását, és több napos kómából ébredt fel. A bíróságok azonban elutasították a beadványt. Texasban idén ez volt a 6., az Egyesült Államokban pedig a 30. kivégzés. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a szerbiai Kopaoniksi központban. A tűzoltók még reggel is küzdöttek a lángokkal. A szerbiai közszolgálati televízió információi szerint senki nem sérült meg. A Kopaonik Szerbia legjelentősebb síközpontja, amely a téli időnyben hazai és külföldi turisták tízezreit fogadja. Több mint 60 bányász rekedt több órára a föld alatt áramkimaradás miatt Koszovóban. A Trepka bányakomplexum egyik alagútjában tegnap este kiégett egy transzformátor, emiatt leállt a bányászokat szállító felvonó rendszer. A 63 dolgozót ma reggel sikerült a felszínre hozni. A szokásosnál kevesebb bor készülhet idén Franciaországban. A mennyiség várhatóan nem éri el a 35 millió hektolitert, amire 100 éve nem volt példa. A visszaesés mögött a rendkívül forró nyár, és az asszály mellett az áll, hogy csökkent a szőlőterület. Végül az időjárásról. A déli óráktól megerősödő szélre a nyugati országrészben záporokra, zivatarokra kell számítani, néhol viharos széllökések is lehetnek. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Pécsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: At words poetic, I'm so

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Bár a jazz oldaláról jöttem, mint jazz tanszakos, később aztán, mint a jazz tanszak tanára, de már jazz tanszak alatt a klasszikus konzit is elvégeztem, és utána mentem a főiskolára, és a főiskola utolsó pár hónapjában alakult a 180-as csoport, ami 10 évig kifejezetten kortárszenét játszott, de közben ugye nem engedtem el egyik műfajt sem, sőt, hát mint stúdiózenész rengeteg felvételen működtem közre, nyilván ennek anyagi, meg nem mindig anyagi oldala is voltak. Nekem a mai zene, inkább mondjuk ezt, hogy mai zene, akármilyen műfajban mai zene. És ezért, ha valaki megnézi mondjuk a Budapest Music Center épületében lévő dolgokat, akkor az azt látja, hogy túlnyomó részt mai zenékről beszélünk, akár legyen ez jazz, akár egy kurzus, vagy akár egy koncert.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik című műsorunk kezdetén a hallgatókat, közvetlen munkatársam Weisz Gábor nevében is, a szerkesztőt Fellegi Lénárdot hallják. Mivel hét igen különböző eseményről esik szó, illesszük is ide az első mozaik darabot. Kezdjünk egy fesztivállal. Ott már Attilát, a Bajai Jazz Ősz szervezőjét kérdezem. Először arról, hogy miért 2024-ig megyünk vissza, vagy egy picit előrébb, utána pedig természetesen rátérünk az október 9-től 11-éig tartó Bajai Jazz Ősz fesztivál fellépőire is.
3: Valóban a mi csapatunk, a Bajai Színházért Alapítvány, ez egy közhasznú szervezet, mi szervezünk 2024 óta a Bajai Jazz Ősz Jazz Fesztivált, de voltak elődeink itt a városban hosszú-hosszú éveken keresztül, aztán megszakadt a hagyomány, de mi igyekeztünk ezt újjáépíteni. Még a 90-es évekre nyúlik vissza, a 90-es évek, 2000-es évek eleje, amikor volt itt két úriember a városban, Fábik Zoltán és Schmidt Antal, akik ilyen tevékenységet folytattak, jazzkoncerteket hoztak létre, hosszú évekig a Jazz napok elnevezésű fesztivált is szervezték, aztán ők sajnos elhunytak, és nem volt, aki folytassa ezt a hagyományt. Aztán mi vállaltuk tulajdonképpen fel azt, hogy újra élesztjük a jazz életet Baján, és ennek is volt egy apropója, egész konkrétan 2014-re nyúlik ez vissza, amikor Budapesten jártunk a szervező társammal és alapítványunk elnökével, dr. Kelemen Baronikával, a színházak éjszakáján hallottunk egy mini koncertet a Karinti Színházban, Sárik Péterrel és Falusi Mariannal. Akkor nekünk még fogalmunk nem volt arról, hogy kicsoda Sárik Péter. Falusi Mariant ismertük, nyilván miatta mentünk el, és hát beleszerelmesedtünk ebbe a műfajba, illetve már akkor megfogalmaztuk, hogy a Sárik Pétert meg szeretnénk hívni így Falusi Mariannal Bajára. Ez néhány hónappal később meg is valósult, és 2015. januárjában kezdődött tulajdonképpen a mi kapcsolatunk, és most már mondhatom azt, hogy barátságunk Sárik Péterrel. Ez indította el tulajdonképpen ezt a folyamatot, minden évben meghívtuk őt, illetve az ő trióját, a Sárik Péter triót Bajára, és valahogy egyszer csak szóba került az, hogy hát miért nem szervezünk egy több napos jazzfesztivált itt a városban. Ő felajánlotta a segítségét, és hát azóta is egyébként ő a jazzfesztiválunknak a fővédnöke, és a mi segítőnk, és az ő segítségével állítjuk össze, most már mondhatom azt, hogy évről évre a Bajai Jazz Ősz Fesztiválnak a programját. Tehát valahogy így indult ez az egész kezdeményezés.
2: Október 11-én vasárnap lép majd fel Sárik Péter triójával és Falusi Mariannal, de ilyen szempontból egy picit előre szaladtam, hol bonyolítjátok a rendezvényeket?
3: Elég gyorsan megtaláltuk ennek a helyszínét Baján a Petőfi-szigeten, a turisztikai központnak elnevezett intézményben, épületben. Igazából én azt mondom, hogy ez inkább egy ilyen rendezvényhelyszín itt Baján. Egy nagy terem van benne, amely alkalmas ilyen fesztiválok vagy ilyen koncertek megszervezésére, és már 2024 óta tulajdonképpen ez az otthona a mi fesztiválunknak.
2: Nem véletlen, hogy október 9-én a Miles Davis Sass Tribute Quintet lép fel. A múlt héten Fekete Kovács Kornéllal én beszéltem erről a formációról, ami kifejezetten az évforduló kapcsán született, de azért kérlek szépen, hogy mondd el, hogy kik érkeznek hozzátok és mikor.
3: Nem véletlenül nyitjuk, ahogy te is mondtad, október 9-én pénteken a Miles Davis 100 Tribute Quintettel a fesztiválunkat. Fekete Kovács Kornélról tudni kell, hogy ő bajai származású. Tehát mondhatni, hogy a földünk, és hát nagyon büszkék vagyunk rá, és nem először lép fel a jazz fesztiválunkon, hiszen az első bajai jazzzűz 2024-es nyitónapján a Nagy Emma Quintettel, Nagy Emma egyébként szintén bajai származású, vendégként lépett fel Fekete Kovács Kornél, és már akkor megbeszéltük, hogy egyszer azért szeretnénk az ő valamelyik formációját is meghívni, így aztán idén tényleg ő fogja nyitni a jazz fesztiválunkat, ez lesz tehát október 9-én pénteken. Másnap a fő fellépőnk október 10-én a Molnár Dixieland Band. Ők nagyon örültek a felkérésnek, hiszen a már említett Fábik Zoltán Schmidt Antal szervezésében sok-sok évvel ezelőtt ők rendszeresen felléptek Baján a Dixielanddel, és nagy örömmel jönnek ismét. És hát október 11-én vasárnap valóban a Sárik Péter Trió és Falusi Marian lesz a vendég énekes. Ők a Jazz Kívánság műsor magyarul című, immár 3 albumot is megért válogatásukkal fognak majd fellépni egy Best of Jazz Kívánság műsor magyarul koncerttel. Egyébként mi nagyon örülünk neki, hogy ezt a koncertet tudjuk elhozni, hiszen Sárik Péterre nagyon sokat beszéltünk arról, amikor elkezdtük ezt a fesztivált még 24-ben, hogy hogyan lehet közelebb hozni az emberekhez a jazzt. Ugye sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon szűk rétegnek való, néha nehezen hallgatható, nehezebben befogadható mű. Faj, és Sárik Péter maga is azt az elvet vallja, és az alapján zenél és dolgozik a csapatával, hogy közelebb hozzák az emberekhez, populárisabbá tegyék a jazz. Ennek egyik kiemelkedő példája szerintem a Jazz Kívánság műsor magyarul album, amelyen ugye könnyűzenei slágereket dolgoznak fel. Falusi Mariannal tényleg már több albumot is megjelentettek, és Marian bár sokszor volt már Baján a trióval, a Jazz Fesztivál keretében még soha nem lépett fel, de idén erre is sor fog kerülni. Tehát ez a 3 fő koncertünk van, és lesz 2 olyan, mi úgy neveztük el, hogy warming up koncert, szombaton és vasárnap, amelyel egy kicsikét a hangulatot szeretnénk aznap megalapozni. Szombaton a mi társulatunk, ez a Bajai Fiatalok Színháza, igazából ugye a Bajai Színházi Alapítvány ezt a színházat tartja fenn itt a városban, a mi szólistáink fognak jazz feldolgozásokkal fellépni, mi fogjuk a hangulatot megalapozni, és vasárnap pedig egy kiskörösi jazz csapat, a Szürke Verebek Jazz Bandája fog majd fellépni.
2: Van-e egyéb kísérő program?
3: Most már kezdetek óta mondhatom azt, hogy mindig törekszünk arra, hogy a jazzhez kötődő ilyen kísérő programokat szervezünk. Az elmúlt években több ilyen próbálkozásunk is volt, például gyerekeknek jazzovit tartottunk vasárnap délelőttönként, aztán volt dobkurzusok, amelyet Markó Ádám, ismert dobos szervezett és tartott olyan dobos növendékeknek, akiket érdekel kifejezetten a jazz műfaja a dob szempontjából, és voltak olyan évek is, amikor after jam koncerteket tartottunk, ezek mindig inkább éjszaka voltak, és ilyen kis beszélgetéssel, gasztronómiával egybekötött rendezvények voltak, illetve többször tartottunk már olyan pódiumbeszélgetéseket, ahol a fesztivál fellépőivel próbáltunk meg egy kicsikét a műfaj mögé, a jazz élet mögé betekinteni. Ez idén is lesz, egész pontosan október 11-én, vasárnap 16:30-tól. Ezt a pódiumbeszélgetést minden évben Pető Attila moderálja. Ő nálunk az, aki egyébként a házigazdai teendőket is ellátja a fesztivál alatt.
2: Ott már Attilának nagyon szépen köszönöm. A kérdés az, hogy kitől idézzünk? Adott ugye Miles Davis a 100 éves évforduló kapcsán fellép 10-én a Molnár Dixieland Band, és 11-én, ahogy beszéltük is, a Sárik Péter Trió. Kitől választanál?
3: Hogyha lehet választani, akkor én most a Sárik Péter Triótól választanék, akár így a Falusi Mariannal közösen a Jazz Kívánság műsor magyarul című bármelyik albumukról, bármelyik feldolgozást. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetünk Sárik Péternek és az ő segítségének, az ő barátságának. Talán nélküle nem is valósulhatott volna meg ez a jazzőz, tehát ugye a rávaló tekintettel és az ő iránti tisztelettel is választanék tőlük valamit.

0: Steinberger Ferenc másfél évtizeddel ezelőtt indította útjára egyedülálló mentor programját, amely a hátrányos helyzetű, különleges zenei tehetségek számára biztosít tanulási lehetőséget. A Liszt ünnepen, október 10-én este 7:30-tól a Steinberger Zenei Tehetségközpont növendékei mutatkoznak be, nagyon vegyes a műsor, barokk, klasszikus, romantikus mesterek kompozíciói mellett kortárs szerzők darabjai, természetesen jazz számok és persze sok-sok improvizáció hangzik el. Steinberger Ferencet kérdeztem arról, hogy mióta készülnek konkrétan erre az egy koncertre, köztudott, hogy zenei táborokban foglalkoznak a fiatalokkal.
1: Sok időnk volt készülni rá, volt a nyári kurzus, és akkor mondtam a gyerekeknek, hogy van ez a koncert a Zenakadémián. Tehát az jubileumi koncert, ami nagyon fontos nekünk, és hogy erre készülnek. Azokat a darabokat választottuk, gyakoroltuk, amiket ezen az estén elő fognak adni, úgyhogy nagyon komolyan vették, és próbáltunk. Ezt csak azért csináltuk így, mivel a nyári kurzusnak vége lett, és több hónapon keresztül nem találkozunk, úgyhogy a koncert előtt egy héttel én hazautaztam megint Berlin, és itt próbálunk még a koncert előtt a gyerekekkel, tehát felfrissítjük a dolgokat, és vannak változtatások a programban, de már leadtuk a készanyagot, úgyhogy azt fogjuk játszani.
0: A Liszt ünnepen lesz a Zeneakadémia nagy termében, nem véletlen a cím, Steinberger Zenei Tehetségközpont 15, itt fellépnek majd az egykori növendékek, tanárok is, mostani növendékek, hogy áll össze?
1: Azok a növendékekkel dolgoztunk most, akik tényleg ott voltak a kurzuson. Többnyire ők fognak játszani, de lesznek régebbiek is, lesznek olyanok, akik már a főiskolára járnak. A tanárok közül is lesznek olyanok, akik régóta tanítanak, például Barca Horváth Józsi. Farkas Zsolti volt növendékünk, ő is már tanár. A fiam Schneidegetton, ők vezetik a ritmus szekciót, ők kísérik a gyerekeket. Tehát minden tanár, amikor föllépünk, akkor mindig van köztünk egy tanuló. Tehát a tanárok kísérik a növendékeket. Nagyon izgalmas, de tényleg ma volt a próba, mint ahogy említettem, és nagyon jó játszanak, és gondolom a koncert is ilyen jó lesz. És van egy vendégünk is külföldről, akivel én már régen óta játszom, az a ICM Lemez társaságnak az egyik zenésze, úgy hívják, hogy Michel Mathieu, fantasztikus trombitás, és nagyon örült, szívesen elvállalt ezt a koncertet, mivel már ismer egy-két gyereket az iskolából, és csütörtökön érkezik, és már még pénteken tudunk próbálni. Ő trombita játszik.
0: Ferenc, 15 éven léptek először színpadra a fiatal tehetségek. Már akkor is a Balatonfelvidéki felsőőrsön voltak a táborok?
1: Igen, 2011-ben nyílt a tábor, és már 15 év, hihetetlen idő, és nagyon sok, több száz gyerekről van szó. És sajnos a kurzusok egyre rövidültek lettek finanszírozási okok miatt. A 3 hét helyett 2 hét volt, tehát ez azt jelentette nekünk, hogy nagyon össze kellett szedni magunkat, nagyon, nagyon intenzív volt, de hát valahogy megoldottuk. Csak ezt nagyon sajnálom, hogy már nem 12 hétről van szó, hanem már csak 9-ről.
0: Igen, mert határon innen és túlról érkező fiatalokról is beszélünk.
1: Igen, nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek. Vannak, akik előnyösebb helyzetben élnek, de vannak, akik szlovák, magyar területről jönnek. Voltak, akik Ukrajnából is, de ők már nincsenek nálunk. Ők már 2 évvel ezelőtt távoztak tőlem, már értelem, hogy találtak munkát, a zeneiskolába tanítanak, vagy felülték őket valamilyen főiskolára.
0: A Zeneakadémia nagy termében lesz lehetősége fellépni a diákoknak, azért ez igen nagy szó.
1: Hát ez óriási, hát még nekem is egyébként. Majdnem minden évben ott játszottam 12 éven keresztül, ott volt egy-két kiadás, de nekem ez mindig a szentély, már olyan értelemben a zeneháza. Tehát a gyerekeknek ez óriási dolog, tehát nagyon nagy dologot játszani, és nagyon várják ezt a koncertet. Ja.
0: Azon kívül, hogy rövidült a tábor, volt bármi változás, vagy ahogy kezdetekben megálmodta magát a programot, azóta ugyanúgy üzemel?
1: Nem, hát ez sajnos nem úgy üzemel, sajnos nem. Most erre kitérni, hogy nem lenne elég az idő, de mivel 55-60 gyerekkel indult, ez lecsökkent most 30-ra. Tehát ennek a lényeg az volt, hogy 2-3 évig voltak nálunk a gyerekek, és a legjobbakat hagytuk, ez körülbelül 30-35 gyerekről volt szó, és akkor mit tudom, többeknek el kellett menni, és akkor jöttek az újak. Tehát mindig volt ez a körforgás, ami most sajnos kevesebb lett, tehát nem tudunk több gyereket már felvinni, csak 30-ra van finanszírozása, ami eléggé furcsa hangzik, de ez van. Tehát ezt nagyon sajnálom, hogy megszűnt, tehát mentorok nincsenek, nem tudják a gyerekeknek a tanulmányait tovább, gondolok az iskolai részre erre, hogy mi történik a gyerekekkel, mi van a szülőkkel, hogy állnak hozzá. Figyelemmel kellett volna kísérni, ezt csinálták is, de sajnos erre sincsen finanszírozási lehetőség, és most tehát így állunk. És a helyzet már annyira elromlott, hogy ezt is el kell, hogy mondja, hogy nem tudjuk, hogy el tudjuk kezdeni a

0: Én este fél nyolctól lesz a Zeneakadémia nagytermében a Liszt ünnep keretében a Schneidberger Zenei Tehetségközpont 15 éves születésnapi koncertje. Schneidberger Ferencnek nagyon szépen köszönöm. Arra kérem, hogy mondjon még egy zenét, hogy mi az, amit hallgassunk meg, hogy kedvet csináljunk a hallgatóknak.
1: Most hirtelen, mert annyira bele vagyok merülve, mert lesz a szólókoncertem 26-án, ugyanott a Zeneakadémián, és ez a Bach nyomában ez a mottoja. Tehát valamelyik Bachot hallgassák. Hát hallgatni mindig jó. Ezt az embert valahogy összeszedi, felemeli, abban a zenében minden megvan.

0: A Háló Egyesület közösség és kulturális programok szervezésével foglalkozik, működik galéria, ifjúsági találkozóknak, irodalmi esteknek, kamarazenekari koncerteknek és színi előadásoknak is helyet adnak, ami viszont esetünkben fontos, hogy 2008. október 14-én indult a Ferenciek terén lévő központjukban a Háló Jazz Club, ami a nyári hónapokat kivéve azóta is folyamatosan havi rendszerességgel működik. A jazzklub estek, koncertek fellépői, a tradicionális jazz műfajt művelő, a magyar jazz élet élvonalbeli képviselői időnként a feltörekvő tehetséges fiataloknak is biztosítanak bemutatkozási lehetőséget. Immáron nagykorú tehát a klub, október 13-án 19 órától az S4 közösségi és kulturális központban lesz a 18. születésnapi koncert. Az egyik fellépő, Gyárfás István Gyafi, őt kérdezhetem elsősorban arról, hogy mióta vagy meghívott művész a Háló Jazz Klubba.
1: Tulajdonképpen az elején már fölkértek engem arra, hogy szervezzek egy csapatot, és a triómmal, akkori triómmal, és Fábián Julival adtunk nagy sikerű koncertet, még az első helyszínen, ami a Ferenciek terén volt egy díszteremben. Az első években egyébként ott volt, aztán még két helyszínen volt a Háló, ami kikötött itt az S4-ben, a Semmelweis utca 4 szám alatt.
0: Azóta pedig kvázi minden évben vagy, sőt van, hogy egy-egy évben többször is.
1: Igen, több formációm is van, ugye a Szalóki Klasszik Jazz Band-del, vagy kvartettel, a Gyártás Premec Orgen Trióval, a triómmal különböző szólistákkal, illetve a Guitar Madness-szel is volt szerencsénk játszani a klubban, ahol egy nagyon-nagyon-nagyon kiművelt jazz értő és jazz szerető közönség alakult ki az évek során.
0: Volt itt már szó számokról, de szerintem még megtoldod egy másikkal is.
1: Az biztos, mert az, hogy 18. születésnap, hát az is példaértékű, és hát nagyon kevés budapesti vagy hazai jazzklub van, ami eléri ezt a kort, és töretlen érdeklődéssel működik. De el kell, hogy mondjam, hogy ez a klub életének a 170. koncertje lesz, ami megint csak azért egy főhajtást igényel a Gyuri felé, Sőn Gyuri felé és a szervezők felé. Illetve a Gyuri utána számolt, és ez alatt jóval több mint 200 magyar jazzmusikus megfordult a klubban. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindegyik szám olyan, hogy elégedetten bólinthatunk a hallatán.
0: Jövő hét kedden lesz a 18. születésnapi koncert az S4 közösségi és kulturális központban 19 órától. Arra a fajta kérdezfelelekre, amit Sön György, a klub vezetője, a szervező, vagy korábban a sorozatszerkesztő Tezső Csaba hegedű művész, a művészeti vezető szokott a fellépőkkel folytatni, kvázi tradíció ugyanis, hogy nem csak a zenélés jellemzi a klub fellépéseit. Na erre az esetetekben valószínű, hogy nem lesz idő, most nem a saját formációddal lépsz fel, ugye Gyafi?
1: Ez egy All Stars együttes lesz, amit viccesen inkább Old Starsnak neveztünk, némiképp utalva most már korunkra is, hogy mi már azért a közép és az érettebb kor képviseljük a szólistákkal, illetve a ritmus szekcióval. Elmondanám a muzsikusokat, akik a házigazdái lesznek, illetve a előadói az estének. Jeszenszky György fog dobolni, Csuhay Barna Tibor fog nagybőgözni, György Ákos lesz a zongorista, ők lesznek a ritmus szekció, és ezelőtt olyan nagyszerű szólisták lesznek, mint Szalóki Béla harsonán és trombitán, Elek István szaxofonon és klarinéton, Varga Endre, aki Hévízről érkezik, egy nagyszerű fuvolista és szaxofonos, illetve Antal Tibor hegedűs, úgyhogy egy olyan swing, modern jazz határán táncoló csapat lesz, akik egy igen színes, izgalmas programmal fognak majd a közönségnek szolgálni.
0: Milyen repertoárt vesztek elő?
1: Mindenki hozza a kedvencét. Egyébként az a tervünk, hogy lesznek az este folyamán egyéni megnyilvánulások, tehát mindenki hoz egy tételt, amit ő szeretne előadni, akár saját szerzeményt, akár a repertoárjáról egy olyan örökzöldet, jazz standardet, ami jelzi és képviseli az ő stílusát, és aztán természetesen lesz nagy összeborulás is az Old Stars, tehát a Háló Jazz Old Stars előadásában.
0: Te mi az, amit biztosan tudsz, hogy viszel, és azt mondjuk meg tudjuk-e mutatni a közönségnek?
1: Ez jó kérdés. Amit meg tudunk mutatni a közönségnek, nagyon kacsingatok, hogy egy rajzfilm dalt eljátszunk. Lehetséges, hogy a VUK lesz az, azt nagyon szokta szeretni a közönség, de hát az egész cartoon jazz, amit noha már vagy 6 éve elkészült a lemez, a mai napig nagyon szeretnek és kérik, hogy itt-ott-tamot mutassuk be. Hát kacsingatok e felé, úgyhogy lehet, hogy egy VUK lesz.

0: A Nemzeti Múzeumban zajlik az Amerikai Álom című kiállítás. Lassan a végéhez közeledik, úgyhogy siessenek, ha meg szeretnék nézni, de előtte még hallgassák meg a Jazzation koncertjét, ami ebből az alkalomból szintén Amerikai Álom címmel ad az acapella énekegyüttes. Várajai Katussal beszélgetünk erről a koncertről. Mit fog itt hallani a közönség, bár sejtem, hogy itt amerikai dalok lesznek.
1: Igen, elsősorban amerikai jazz dalok lesznek, ezért is érkezett talán a felkérés a Magyar Nemzeti Múzeumtól a Jazzationhöz, de magyar népdalok is hallhatóak lesznek, sőt, az általunk csak régi magyar sanzonoknak titulált dalaink, ugyanis ez a kiállítás felöleli, hogy 1775 és 2025 között milyen okból mentek ki magyarok Amerikába, és néhány híresebb magyar személyes tárgyain és személyes történetén keresztül kerülhetünk közelebb ehhez az emigrációs léthez. És azt gondolom, hogy az, hogy a Jazzation jazz és népzenét is szinte azonos súllyal énekel, ami a repertoár arányokat illeti, ez biztosan a szervezőknek egy szempont volt. Ahogyan talán az is, hogy az acapella, amelyben nincsenek hangszerek, csak öt énekhang, az egy egészen közvetlen műfaj, és ezekhez a nagyon is személyes történetekhez fantasztikusan kapcsolódik. Úgyhogy igyekszünk úgy válogatni a repertoárunkból, sőt, most direkt emiatt a kiállítás miatt is repertoárra tenni egy-két dalt, hogy azok párbeszédbe kerüljenek a kiállítás tárgyaival, és így egy egészen különleges összművészeti élményt adjanak. Ezen az estén, október 9-én az aznapra megváltott koncertjeggyel, ami egyben a kiállításra is belépőjegy, nem csak a nyitvatartás végéig, hanem még azon is túl egészen este 8:30-ig látogatható a tárlat, úgyhogy akinek van kedve meghallgatni a Jazzation koncertet, utána akár velünk együtt elmerülhet ezekben a történetekben.
0: Pontosan melyik helyiségében lesz a múzeumnak a koncert?
1: A díszteremben lesz a koncert, ami ugye nem a kiállítási tér, de a kiállítási térből nyílik, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas, szép tere ennek a Magyar Nemzeti Múzeum épületnek, és egészen közel van tényleg a kiállított tárgyakhoz, úgyhogy minden egy helyen megtekinthető és meghallgatható október 9-én.
0: És esetleg van-e valami személyes kötődésed ez a tárlathoz?
1: Kiderült, hogy igen, ugyanis Szelecki Zita a magyar színésznőnek ki van ide téve egy magyar ruhája, amiben a Magyar Rozika műsorát játszotta rengeteget Los Angelesben. Ő ugye emigrációba kényszerült, és ő nagypapám unokatestvére volt, úgyhogy van is tőle otthon nekem is néhány relikviám, meg találkoztam is vele az utolsó években, amikor ide költözött Érdre. És emiatt is fontolgatjuk azt, hogy esetleg egy Szelecki dalt is kiválasztunk egy filmből. Úgyhogy tulajdonképpen ez is egy fontos szál, ami miatt nagyon megtisztelő, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum ránk gondolt. És valójában az összes történetben el tudok merülni, akár Bartók Béla amerikai útjában, akár Kossuth Lajos emigrációjában, akár a hollywoodi sztárok Gábor Zsazsa, Tony Curtis történetében. Egyébként lehengerlő, és elsősorban szerintem nem is a női látogatóknak izgalmas, hogy amint belépünk a Magyar Nemzeti Múzeumba, egy Ford T-modell várja itt az előtérben teljes életnagyságban az ide betérőket. Úgyhogy mindezekhez nagyon izgalmas lesz dalokat válogatni a repertoárunkról.
0: És most a hallgatóknak is énekeljetek egyet, melyik dalt válasszuk?
1: A hallgatóknak a Nika's Dream című dalt gondoltam kiválasztani, ugyanis megjelent tavaly év végén Pannonika Rothschild életéről, regényes életéről, aki szintén Amerikába költözött, egy jazztörténeti albumunk, és Nika álma az volt, hogy a jazzen keresztül egy jobb világhoz vezethet az út. Egyébként neki is voltak magyar felmenői, édesanyja egy nagyváradi bárókisasszony volt, úgyhogy mindezek a szálak jazz történetileg, és itt azt gondolom a kiállító térben is összeérnek.

0: Egy rendkívül különleges koncert lesz a Fonóban október 10-én szombaton este 8 órakor, mégpedig ez egy lemezbemutató koncert lesz, de ilyen még nem volt, a címe Kaláka in Blue, és egy jazz trió, azaz Juhász Gábor jazzgitáros triója fogja ezt előadni, Holó Aurél ütőhangszeres művész közreműködésével. Juhász Gáborral beszélgetünk természetesen a koncertről is, és a lemezről is. Honnan jött az ötlet, hiszen népzenei motivumok, vagy népdalokat rendkívül gyakran dolgoztak fel eddig a jazz muzsikusok, de hát én úgy tudom, hogy a Kaláka zenéi, azok megírt népzenei ihletésű számok, tehát ott tulajdonképpen ugyanúgy feldolgozták ők is a népzenét, mint ahogy ti a jazzben.
1: Sőt, ezek a darabok, amiket én vagy mi feldolgoztunk, azok valós kompozíciói, hol a Grillus Daninak, hol a Mikó Istvánnak, hol a Grillus Vinnének. Tehát, hogy ezek kompozíciók, az ötlet onnan jött, még tavaly csináltunk a Fonó kiadónak egy Bernstein feldolgozást. A Stories from the West Side, tehát a West Side Story-nak a feldolgozása, és ez szépen sikerült. Év jazz lemeze is lett tavaly, és akkor a Horváth Laci, aki egyébként a Fonónak az igazgató, ő mondta, hogy hát Kalákával kellene ilyet csinálni. Egyébként a Kalákának a tagjai ott voltak a lemezbemutatónkon, amikor a Bernstein anyagot bemutattunk, tehát jóba vagyunk. És szöget ütött a fejemben az ötlet, amit csak úgy földobott a Laci, és akkor elkezdtem leírni. Először meghallgattam azokat a dalokat, amik fölmerülhetnek, amit el tudok képzelni jazz átdolgozásban, és aztán egészen egyszerűen leírtam őket, akkor próbáltuk, átgyúrtuk. Nagyon izgalmas folyamat volt.
0: És hát a Kalákának ugye vannak gyerekdalai is, és vannak felnőtteknek szóló. Mind a kettő szerepel ezen a dalból?
1: Ez nem volt szempont, amikor kerestem a dalokat, hanem egyáltalán, hogy mennyire legyenek dallamok, mennyire nem. Érdekes módon a nagy, súlyos versekre íródott dalok kevésbé fogtak meg, mert úgy éreztem, hogy azok valahogy húzzák magukat. Egyedül a Radnóti éjszakája, amit egyébként a Mikó István írt a dalt, az lesz egy ilyen gyönyörű ballada a dolgon, de valahogy annyira beszédszerű a dallam, hogy erre könnyű volt játszani. Egyébként meg a Tengerecki Pál, a Bőröndödön, vagy a Nandu, ezek mind olyanok, amiket inkább gyerekeknek szoktak talán játszani, nem tudom, hát generációk hallgatják ezt már, nagymamák és unokák is, úgyhogy belőni pontosan nem tudom. De élveztem nagyon a játékosságot ezekben a dalokban.
0: És miért ez lett a cím, hogy Kaláka in Blue, hiszen ugye a Rhapsody in Blue kapcsán ugye tudjuk, hogy ez nem kékbent jelent, hanem esetleg inkább a szomorúságot, tehát itt ez egy kicsit ilyen ellentmond nekem.
1: Reméltem, hogy Whitefülű vagy, és meghallod a játékot a dologban. Nem is magyarázatuk, pontosan a Gershwinre akartam utalni ezzel. Tudnilik, ugye a mi zenénkben benne van a jazz, Gershwinnek egy jazz feldolgozásai vannak, benne van a blues, ugye ő valamennyire klasszikus zene környékéről jött, mint ahogy Aurél is a klasszikus zenénél van, tehát pontosan ez a Kaláka in Blue, ez egy kicsit a Gershwinre utalás. Hozzáteszem, hogy ahogy én most a gitáron játszom, főként a Gibsonommal és egy kicsit ilyen meghajtott hangszínnel, abban rengeteg bluesos dolgot, bluesos hajlítást használtam, és bár a jazz alaphangulata lesz a lemeznek, de valahogy úgy éreztem, hogy ezt a játékot a Gershwinnel, a Blue-val, utalással erre a dologra bedobhatjuk, és amikor így voltak a brainstormingok, hogy mi legyen a lemeznek a címe, ez a negyedik, ötödiknek följött, és valahogy mindenkinek nagyon tetszett, úgyhogy maradtunk a Kaláka in Blue-nál, és nem magyarázzuk.
0: És mit szól ehhez a Kaláka?
1: Beszéltünk velük, ugye a Daniékkal, jóban is vagyunk, tehát nem volt ez kérdéses. Érdekes módon az volt egy szempont, hogy csináljunk-e instrumentális átdolgozásokat más címmel, vagy pedig úgy jelenítsük meg a lemezen a szerzőket, mert ugye ebből lesz most bakelit lemez is, vagy vinil lemez pontosabban, hogy akik a szöveget, az eredeti verset írták, rajta legyünk. És aztán úgy döntöttünk, hogy maradjunk az eredeti versek íróinál, illetve az eredeti szerzőknél, és hogy az improvizációk annak alapján születtek, hiszen ez egy nagyon fontos ugródeszka volt, hogy mikből lettek a dalok. És ennek kapcsán beszélgettünk a Danival sokat, és tulajdonképpen nagyon örült annak, hogy ezzel a zenével foglalkozunk. Kellett is hozzá egy bátorság, hiszen ez egy létező, élő zenekar, tehát nem egy régi dolgot dolgoztunk fel, hanem a mostaniakat, meg is hallgatták. Nyilván ez egy érdekes kísérlet lesz, hogy egy ennyire szöveg alapú zenéből csinálunk egy instrumentális munkát. Én abban is reménykedek egyébként, hogy túl azon, hogy minket megismernek valamennyire a Kalákán keresztül, még azok is, akik szeretik nagyon a Kalákának a zenéjét, de valamiért idegenkednek a jazztől. Meghallgatják ezt a lemezt, felismerik azokat a dallamokat, esetleg dúdolják, hümögik a szöveg részleteket, töredékeket, elkezdik megszeretni, megérteni azt, hogy a mi műfajunk, a jazz, amit én nagyon szeretek, az hogy működik, hogy létezik, és talán közelebb kerülnek hozzá.
0: És hát ezért is jogos, hogy a szövegírókat is feltüntettétek, hiszen meghallják a dallamokat, akkor a szöveg is rögtön eszébe fog jutni az embereknek.
1: Így van, így van. Én nagy valószínűséggel, hogyha ezt a lemezt hallgatják, vagy rákeresnek most már az interneten bárhol az eredetire, akár az eredeti szövegekre, tehát ez szerintem egy ilyen nagyon szép árukapcsolás, kulturális árukapcsolás, hogyha lehet így fogalmazni.
0: Olvastam, hogy a koncerten egy-két kalákatag is jelen lesz, esetleg közösen is lesz néhány szám, amit előadtok?
1: Remélem lesz, ketten is ott lesznek a lemez bemutatón, a négy tagból, úgyhogy ez az 50%-a a zenekarnak, és az biztos, hogy ők játszani fognak, tehát hogy olyan tervezünk, hogy ők is eljátsszák a verzióját valamelyik dalnak, azt hiszem a Tengerecki mindenképpen fölmerült, de én abban reménykedek, hogy valamit közösen is tudunk csinálni a színpadon. Én már egyszer játszottam a kalákásokkal a Marci Bányi téren 20-valahány évvel ezelőtt, tehát hogy volt már rá precedens, hogy zenéltünk együtt, úgyhogy szerintem most is lesz rá lehetőség.
0: És melyik dallal csináljunk kedvet a hallgatóknak, mit hallgasson most?
1: Szerintem a Bőröndödönnel ez lesz a lemezen az első dal, ez ilyen kompaktra sikerült, vidám, benne van egy kicsit a blues is, benne van a jazz is. Kezdjünk azzal!

0: idén először rendezi meg a Magyar Jazz Szövetség a Kőszeg Imréről elnevezett jazz dob versenyt. Ennek szervezője a szövetség részéről Halper László. Úgyhogy László, kérlek, hogy mondd el a legfontosabb tudnivalókat.
1: Ugye idén hunyt el a legendás dobos Kőszeg Imre, és hát arra gondoltunk, ez egy régi terv volt már, hogy legyen dobverseny, hogy akkor ezt mindenféleképpen az ő emlékének ajánljuk. Úgyhogy a verseny védnöke a lánya, Kőszegi Abigail. A zsűri nagyon illusztris. A zsűri elnöke az Amerikában élő Németh Ferenc. Ahogy jobban ismerik, Ferenc Német, ugye aki a legmagasabb iskolákat kijárta ott, és hatalmas amerikai zenészekkel játszik együtt. De hát a zsűri többi tagja is mind legendás dobos. Balázs Elemér, Szendőfi Péter, a Budapest Jazz Club részéről Bóna László, aki maga is ütős hangszereken játszott korábban a magyar jazz életben. Illetve szoktam ugye mindig egy olyan zsűri tagot választani, aki nem azon a bizonyos hangszeren játszik, de nagyon szoros kapcsolatban van vele, ugye ritmus szekcióban. Barca Horváth József Bőgös is tagja lesz ennek az öttagú zsűrinek.
0: És akkor aki jelentkezni szeretne, meddig lehet, kik jelentkezhetnek?
1: 30 év a korhatár, vagy általában a Magyar Jazz Szövetség versenyein. Október 25-ig lehet jelentkezni. Az első díj 700 ezer forint, második 500 ezer, harmadik 300 ezer. A versenykiírást, a pontos kiírást, hogy mit kell benyújtani. Ugye annyit azért állatok, hogy YouTube linkeket kell majd küldeni, de ott le van írva, hogy mint. A Magyar Jazz Szövetség honlapján meg lehet találni, és amit még szeretnék elmondani, hogy akikkel majd játszhatnak a versenyzők, azok is fantasztikus zenészek, Fónai Tibor fog bőgőzni, illetve basszusgitározni, Elek István szaxofonozni, és Neumann Balázs zongorázni.
0: És a benyújtáshoz mi szükséges? Tehát úgy értem, hogy mit kell azon játszani, tehát egy dobszólót, vagy pedig ott is lehet valamilyen kombó felvételt beküldeni?
1: Mindenféleképpen kombó felvételt kell küldeni. Röviden összefoglalva, tulajdonképpen ami kötelező szám, az a Józsua című kompozíció, ami egy nagyon összetett kompozíció ritmikailag, ez kötelező, ezt mindenkinek. Három számot kell küldeni, a másik számnak valamilyen fusion jellegűnek kell lenni, tehát ez lehet latin, lehet rockos, valami nyolcados, vagy kicsit funkisabb felvétel. A harmadik számnak balladának kell lenni, söprűt valamelyik számba használni kell, és így nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert ezt ki is akartam emelni, hogy az egyik számban vagy négyezésnek kell lenni, ezt a dobosok tudják, hogy mit jelent, vagy egy környi dobszólónak. Tehát gyakorlatilag mindent be kell magukról mutatni, ugye ez három YouTube link, ahogy említettem, és zenekarral kell följátszani. Ami Szendőfi Péter részről egy nagyon nagy segítség, hogy a Józsua című szám, ugye, ami egy bonyolult szám, és esetleg zenekarral nehéz bepróbálni, feltett egy olyan verziót, amit le lehet tölteni, ott van egy link, hogy dob nélkül meg lehet találni a zenekari kísérletet, és hozzá lehet dobolni. Még egyetlen dolgot szeretnék elmondani, talán ez kimaradt, hogy november 9-én hétfőn lesz maga a verseny döntőjében, 8 versenyző fog bejutni azok közül, akik küldenek felvételeket, tehát Budapest Jazz Clubban november 9-én hétfőn lesz maga a döntő.
0: Én úgy gondolom, hogy talán a legjobb, hogyha azzal illusztráljuk ezt a beszélgetést, hogy Kőszeg Imrének van a lányáról, Abigailről egy száma,

0: Október 11-én vasárnap 19 órától a Vigyázó Sándor művelődési házban, a Jazzpresszóban várják az Arthritis Quartettet. Pintér Zoltánt, a formáció vezetőjét kérdezem. A leírásban az áll, hogy 2022-ben adtad ki a Breakthrough című albumodat. Ezzel a formációval ez az utolsó lemez, ugye?
1: Nos, ezzel a formációval és ezzel a névvel nem készült lemez. Ugyanez volt a zenekar, csak más volt a neve. Annak idején még Pintér Zoltán és Kolman Gábor kvartettként indult a zenekar, és ezen a néven adtuk is ki a lemezt, a Breakthrough című lemezt. Maga a lemez is, és a zenekar is arra alakult, hogy Pegel Adára emlékezünk, nála eltöltött évekre. Az ő kvartettjében játszottunk együtt a Gáborral, és 2022-ben sikerült is kiadnunk egy olyan lemezt, amely mindenkinek nagyon tetszett, nagy örömmel fogadta, mindenki szeretette, hallgatta. De azóta más formációkkal sikerült kiadnom még két albumot. Az egyik az 2024-ben jelent meg a Mainstream Line Quartettel. Ez az akkori Alapriumnak a Balázs Elemérrel és az Orbán Györgyel játszottuk föl, és a zenekarban szólista az Fekete Kovács Kornél volt, és az volt a lemeznek a cím, az albumnak a cím, hogy I Hear Rhapsody. És idén jelent meg egy különleges lemezem, egy dupla album, ami sajnos fizikai valójában nem jelent meg. Ez pedig a Duo vs. Trio, tehát Duo versus Trio, és dupla album, az egyik albumon duóban játszom a Gyurival, az Orbán Gyurival, a másik albumon pedig trióban játszunk a Pintér Zoltán trióval, és próbáltam megmutatni, hogy a két formáció között bár egy személy különbség van, mennyivel másképp játszik az ember, mennyivel másabb a hangulata, kinek melyik tetszik jobban, tehát ez már mindenkinek a saját megítélése, tehát az utóbbi időben ez történt.
0: Hogy lett Arthritis Quartet? Itt is látom Kolman Gábor nevét, tehát a szaxofonos maradt, és Radics József a basszusgitáros, és Horváth Zoltán pedig dobol.
1: Annyi történt csak, ugye folyamatosan keresgéltük a megfelelő tagokat, most arra talán sikerült stabilizálódni a helyzetnek. Azért történt névváltoztatás egyébként a formációban, mert az, hogy kimondani egy Pintér Zoltán és Kolman Gábor Quartet, szerintem azonnal tovább klikkelnek, vagy tovább lapoznak, tehát ez már sok információ, sok időt vesz igénybe. Elolvasni, feldolgozni, hagyjuk ezt így a dolgot. Ugye lett egy rövidebb frappáns név az Arthritis Quartet, ami gyakorlatilag a kéznek az ügyetlenségére próbáltam vele utalni, hogy mindenki ügyetlen a zenekarba, ezért játszunk. Egyébként mindenkinek nagyon tetszik ez az elgondolás. Nagyon jó kis zenekar ez az Arthritis Quartet. Most bízom abban is, hogy stabilizálódik a tagoknak a személye. Picit korrigálnám, amit mondtál, mert Radics József barátom az, bár basszusgitáros, de bőgőn fog játszani mindenképpen.
0: Mivel készültök? Vannak új szerzemények, és általában a te szerzeményeidet játszátok.
1: Hát igen, ez is hagyomány volt a Pege Quartetben, és ezzel is próbálunk adózni Pege Aladár emlékének, hogy ő elsősorban, sőt csak saját kompozíciókat adott elő. Nagyon változatos volt a műsora, pop rock, latin, páratlan, mindenfélét írkált, és ennek a világnak szeretnék én is megfelelni, ezért nagyon változatos, színes műsor van. A lemezanyagból van egy-két közkedvelt kompozíció, amit nagyon sokan szeretnek a mai napig, de hát azóta születtek újabb kompozíciók, és talán majd egyszer ez is egy albumon meg fog jelenni. Egyelőre most a gyakorlási fázisban vannak, de igen, születtek újabb kompozíciók, és most ilyen gyakorlási fázisban van.
0: Szereted ezeket bejátszani, mielőtt felvennétek lemezre?
1: Hát ez sokkal kényelmesebb és sokkal jobb, mert egy felszabadultabb hangulatban ugye tudja az ember úgy gyakorolni, hogy nem egy próbást leszenek, hogy hú, most mit kéne ide csinálni, hanem most spontán kialakulnak a dolgok, és a szükséges dolgok rögzülnek. Ugye a jazzen az arról szól, hogy minden spontán érkezzen, de mindig kell lenni valami kapaszkodónak, ami alapján úgy kicsi komfortosabb lesz az embernek a játék az új számokkal kapcsolatban. Hát ami nagyon fontos, hogy egy nagyon kevés fellépési lehetőség van. Ugye vannak a fesztiválok, és vannak a pályázati lehetőségek, hogy pályázatokon keresztül tudunk koncerteket megvalósítani, és ez a koncert, ami most 11-én, október 11-én lesz a Vigyázó Sándor Művelődési Házban, ez egy NKA támogatott koncert lesz, tehát az NKA-nak köszönhetjük, hogy ez a koncert megvalósulhat.
0: Már csak egyetlen kérdés maradt, hogy milyen zenét játszunk be?
1: Tudnám javasolni az első lemezről a Melancholy című szerzeményemet, ami egyébként mindenki nagyon szeret, egy nagyon kellemes hangzású, nyolcados lüktetésű kompozíció, és én is nagyon szeretem egyébként.

0: Egyéb programok. A Vive le Jazz sorozatban francia művészeké a főszerep a BMC Opus Jazz Klubban csütörtökön, pénteken és szombaton. Először a Contango Marie trombitás és Rafael Kenehen énekes szaxofonos nevével filmjelzett kvartett lép fel 8-án, majd 9-én Julien Stella klarinétos és Bastien Vigő szintén fúvós hangszeres szórakoztatja játékával a közönséget, és szombaton énekharmonika duó Charlotte Planchou és Didier Itursari érkezik az Opusba. Aztán folytatódik a Budapest Jazz Club világsztárok a BJC-ben sorozata, október 14-én Vladimir Kostadinovics, Joe Lockell-lal és Tony Lakatossal is büszkélkedő öttagú együttest hoz Budapestre, 17-én pedig a legendás brit-amerikai Andy Shepherd, Rita Martolucci-val és Andes Jorminnal a trió koncertet. Tóth Viktor a Könnyen érthető sorozatával hozza közelebb a muzsikát az emberekhez. Csütörtökön 19 órától kezdődik az esemény, a helyszín De La Motte Bírpalota és Palota Múzeum. A Pluto Fusion Band Novák Éva közreműködésével a Budapest Jazz Clubban koncertezik szintén csütörtökön 20 órától. A Harmonia Jazz műhelyben az East Gypsy Bandet várják, szintén a Budapest Jazz Clubban, október 9-én. Gyémánt Bálint triójával szintén ugyanott lép fel. És október 14-én, tehát jövő hét szerdán a BMC Opus Jazz Clubban Tálas Áron billentyűs hangszerekkel játszik Klaus Ádám, pedig dobol. Így ért véget a mai Jazz Mozaik, közvetlen munkatársam Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Agostino di Giorgio Orgen Trio koncertje hallható. Majd ezt követően Lee Konitz és a Florian Webber Trio koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Dél

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Éveken át érkeztek jelzések szexuális bántalmazásról a bicskei gyermekotthonból. Újabb késelés volt egy lengyel iskolában. Délután már záporok, zivatarok is lehetnek. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea nevében is Bártfai Kingát hallják. Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. Gyurkó Szilvia, gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. A jelentés szerint már az igazgató kinevezése előtt is ismert volt, hogy korábbi munkahelyén szexuális határt lépett át a gyermekekkel szemben. Az államtitkár hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Bejelentette, hogy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány azok számára, akik 1997 után a magyar gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedtek. A jövő héten elindul az egységes beteg elégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A magyar fiatalok csaknem 3/4-e nincs jól mentálisan, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát, ez az arány a teljes népesség körében 43%. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja 3 embert sebesített meg, egyiküket, az iskola gondnokát halálosan. Lengyelországban 2 napon belül ez a második iskolai késelés, tegnap egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg. Bárki megnézheti élőben a Kurták 100 jubileumi év egyik kiemelt eseményét. A Concerto Budapest vasárnapi koncertjét a Duna Televízió is közvetíti a Zeneakadémiáról. A zeneszerző kamaradarabjaiból készült összeállítás mellett elhangzik Liszt Ferenc gyászgondolája is. Kedves hallgatóink, 12 óra múlt 4 perccel.

Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: A magyar etnojazz a népzene motívumait, hangsorait, ritmusait ötvözi az improvizáció és a jazz formanyelvével. Gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Szabados György megalkotta az új zene fogalmát, a szabadság és a népi stílus jegyek fúzióját. Az ő hatására érkezett meg az irányzatba Kurták György, Grencsó István, Dress Mihály vagy Lukács Miklós, akiknek zenéje gyakran modális, népi skálákon alapul, mégis nyitott, avantgárd. A Dress Quartet például Bartók és Coltrane szellemiségét egyesíti. Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Agostino di Giorgio Orgen Trio koncertje hallható. Majd ezt követően Lee Konitz és a Florian Webber Trio koncertje hallható. Szakcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz Péntek Salföldről.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Mi máshol is képezzük hangképzésben, tehát ez is egy ilyen fura dolog, hogy máshogy szólalnak meg ezek a, tehát kicsit előbb képezzük a magyart, mint kicsit hátrébb az angolt, és énekelni sem könnyű egyébként ezeket a, vagy tehát a magyar nyelvet, nyilván nekünk anyanyelvünk, tehát tudunk így énekelni, de valahogy a jazzhez tényleg jobban passzol az angol. Én mondjuk kísérletezek így a magyar nyelvvel, és nagyon tetszik is nekem, hogy meg egyébként a külföldiek is nagyon szeretik hallgatni, attól függetlenül, hogy nem értik, hogy mit hallanak. Tehát itt bekapcsol az, hogy sokszor nem feltétlen kell, hogy értsük azt a nyelvet, és mégis nagyon át tud jönni, hogy miről énekel az énekes.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Solti György nemzetközi karmesterverseny, döntő és gálahangverseny. Hagyományból misszió, közösségteremtés és kulturális értékek hiteles közvetítése. Pénteken és szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: az Agostino di Giorgio Orgen Trio koncertje hallható. Majd ezt követően Lee Konitz és a Florian Weber Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Egy magyar szöveggel improvizálni, ott a pont a ritmikai dolgok miatt, illetve a nyelvezet miatt egyszerűen távolabbi. A jazzhez nagyon az angol áll szerintem közel. Nekem például egyértelműen angolul. A angol az, ami közelebb áll hozzám, és jobban is szeretek angolul jazzt énekelni. Meg egyébként nem is nagyon volt arra példa, hogy magyarul énekeljek, hogy kifejezetten magyarul jazzt. Inkább azt mondanám, hogy jazzhez közeli stílusokban már persze énekeltem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a pillentyűknél, Pap Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyű zene határai, a mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Agostino di Giorgio Orgen trió koncertje hallható. Majd ezt követően Lee Konitz és a Florian Webber trió koncertje hallható.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Az utóbbi hónapok legtöbb civil áldozatát követelő orosz támadás történt Ukrajnában. Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. Egyre több helyen lehetnek záporok, zivatarok. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek a Donyeck megyei Kramatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, két arra haladó menetrend szerinti buszt találatért, valamint két társasház is megrongálódott. Orosz támadás érte az egyik szomszédos települést is, ott három ember vesztette életét. Hasonlóan sok civil áldozata volt egy tegnapi bombázásnak is, Prilukiban egy többszintes házat döntöttek romba a rakéták, 22-en meghaltak, több mint 50-en megsérültek. Közvetlen, anonim és az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. A kabinet ma hozta nyilvánosságra a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentést. Gyurkó Szilvia, gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. halálos késelés történt egy lengyelországi általános iskolában Varsó közelében. Egy 15 éves fiú 3 embert támadott meg késsel, az iskola gondnoka belehalt sérüléseibe. A támadó egy tanárt és az igazgatót is megsebesítette, utóbbinak sikerült megfékeznie a fiút. Lengyelországban egy nappal korábban egy másik iskolai késelésben 10 sérültek meg. A hatóságok vizsgálják, lehet-e összefüggés a támadások között, és milyen szerepet játszhatott az internet a fiatal elkövetők radikalizálódásában. Csaknem 135 millió euróval támogatja a spanyol erdőtüzek és a román árvizek okozta helyreállítási munkákat az Európai Bizottság. Amint egy 50 milliárd forintnak megfelelő összeget az uniós szolidaritási alapból fizetik. Spanyolországban augusztusban több nagy kiterjedésű erdőtűz pusztított, 8 ember meghalt, a hatóságok a lakosság tömeges kitelepítésére kényszerültek. Romániát a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkákban, közöttük a Parajdon keletkezett károk felszámolásában segíti a bizottság. Anne Carson kanadai költő, esszéista és műfordító kapja az idei irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint a szerző merész és újszerű életművével, a klasszikus hagyományok újraértelmezésével teremtett új formákat a kortárs irodalomban. Nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, néhol viharossá fokozódik a szél. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. You wanna step into the party? Yeah. You wanna step into the party?

0: Jazznapló.
1: Dress Mihály egykori társa, Grencsó István inkább az avantgárd irányába mozdult tovább, és lett annak hazai meghatározó egyénisége, műhelyteremtő figurája. Erőteljesen egyéni stílusa először az 1979-ben alakult szombathelyi Masina Jazz csoportban mutatkozott meg, majd Budapestre költözése után a már említett Dress Mihállyal kezdett zenélni. 1985-ben alapította meg a változó összetételű, ma is aktív Grencsó kollektívát. Emellett a kortárs Etnó Makám, a kortárs rock Campez Dolores tagja, illetve a kísérleti jazz és hip-hop ritmusokat ötvöző Dub City Fanatics egyik kulcsfigurája volt. A triótól a Big Bandig mindenféle formációval koncertezett és készített felvételeket, zenei világában sajátosan keverednek a jazz, az etno, a pop, a rock, sőt, régi magyar tánczenei elemek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Solti György nemzetközi karmesterverseny, döntő és gála hangverseny. Hagyományból misszió, közösségteremtés és kulturális értékek hiteles közvetítése. Pénteken és szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: az Agostino di Giorgio Orgen trió koncertje hallható. Majd ezt követően Lee Konitz és a Florian Weber trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Kaltenekker Zsolt, billentyűs zeneszerző. Őt ugye azért is szeretném ajánlani, mert azon túl, hogy nagyszerű, kiemelkedő billentyűs és zongorista, nagyon jól ismerem a munkáját, ugyanis együtt dolgozunk duóban, a Mózes és Kaltenekker formációban, és egészen különleges zenei világot hoz létre.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-ig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-ig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: az Agostino di Giorgio Orgen Trio koncertje hallható.
4: Majd ezt követően
3: Lee Konitz és a Florian Weber Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Hogyha az utolsó 100 évet nézzük, tehát ilyenkor mindig ez egy jó kiindulási alap, hogy mi történt 100 év alatt. Hogy ugye egy jazz műfaj, ami mondjuk azt nézzük 1924, akkor még ugye általában jó, megvoltak már azok az emblematikus figurák, de egy tánczene funkciót töltött be, utána ugye felkerült a színpadra a jazzklubok, tehát különböző. És gyakorlatilag, ha azt nézzük, hogy több mint egy picivel, több mint 100 év alatt azt a fajta átalakulást, korszakokat megérte, mint több száz év alatt a klasszikus zene. Tehát akkor azt gondolom, hogy egy gyorsan újuló, gyorsan működő, nagyon sebes műfajról beszélünk, ami csak úgy szippantja magába az energiát.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és altszaxofon felelgetése, heves bőgőszólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a pillentyűknél, Papp Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Solti György nemzetközi karmesterverseny, döntő és gálahangverseny. Hagyományból misszió, közösségteremtés és kulturális értékek hiteles közvetítése. Pénteken és szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Agostino di Giorgio Orgen Trio koncertje hallható. Majd ezt követően Lee Konitz és a Florian Webber Trio koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Az utóbbi hónapok legtöbb civil áldozatát követelő orosz támadás történt Ukrajnában. Online lapként ma újraindult a Népszabadság. Egyre több helyen lehetnek záporok, zivatarok. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek a Donyeck megyei Kramatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, két arra haladó menetrend szerinti buszt találatért, valamint két társasház is megrongálódott. Orosz támadás érte az egyik szomszédos települést is, ott három ember vesztette életét. Hasonlóan sok civil áldozata volt egy tegnapi bombázásnak is, Prilukiban egy többszintes házat döntöttek romba a rakéták, 22-en meghaltak, több mint 50-en megsérültek. Közvetlen, anonim és az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. A kabinet ma hozta nyilvánosságra a Bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentést. Gyurkó Szilvia, gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András példaként említette, hogy a jövőre életbe lépő vagyonadó a milliárdos magánvagyont terheli, nem a cégeket, és évi 200 milliárd forintot biztosít a költségvetésnek. Az ECHO fizetésnél a sportolókra vonatkozó kedvezmény átalakításával a jövőben minden érintettre ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozik. A tárcavezető emellett hozzátette, hogy a kata kibővítésével a kabinet célja, hogy egyszerű adónemet alakítson ki az önfoglalkoztatók és a mikrovállalkozások számára. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök többször bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Az ügyben 5 embert gyanúsítanak, mindannyian szabadlábon védekeznek. Újraindult a Népszabadság, az egykori napilap online változata már elérhető az interneten, az nso.hu címen. A portálon a magyar és a nemzetközi közélet híreit, a társadalom és a gazdaság fontos, aktuális történéseit dolgozzák fel. Emellett hetente nyomtatott kiadvánnyal is jelentkeznek, első alkalommal jövő csütörtökön. A lapot pontosan 10 évvel ezelőtt szüntette meg az akkori tulajdonos MediaWorks Zrt. Estig többfelé várhatók, záporok, zivatarok, hajnaltól felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő, holnap napközben 16 és 22 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A jazz különleges helyet foglal el a pszichológiában, különösen az improvizáció miatt. A magyar-amerikai pszichológus Csíkszentmihályi Mihály szerint a jazz az egyik legtisztább példája a flow állapotnak. A zenész teljesen beleolvad a játékba, az idő megszűnik, és a cselekvés önmagáért válik értelmessé. Kutatások szerint improvizáció közben az önmonitorozó agyterületek kikapcsolnak, míg a kreatív hálózatok aktivizálódnak. A jazz terápia eszközként is működik. Improvizációs csoportok segíthetnek például egyes traumák feldolgozásában, vagy az érzelmi kifejezésben. A zenei párbeszéd önismereti tükörré válik. A jazz nem csak hang, hanem tudatállapot. Élő, lüktető pszichológia.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Agostino di Giorgio Orgen Trio koncertje hallható. Majd ezt követően Lee Konitz és a Florian Weber Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és altszaxofon felelgetése, heves bőgőszólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzest programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a pillentyűknél, Papp Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyűzene határai. A mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Solti György nemzetközi karmesterverseny, döntő és gálahangverseny. Hagyományból misszió, közösségteremtés és kulturális értékek hiteles közvetítése. Pénteken és szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Szakcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz Péntek Salföldről.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
3: Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében az Agostino di Giorgio Orgen Trio koncertje hallható. Közreműködik Renato Kikko és Oleg Markov.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Oleg Markov on the drum.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Thank you very much.

0: Köszönöm szépen. Thank you.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében az Agostino di Giorgio Orgen Trio koncertjét hallották, közreműködött Renato, Kikko és Oleg Markov. A felvétel a szombathelyi Vörös Sándor Színház Lamantin klubjában készült, 2017. június 23-án.
2: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében Lee Konitz és a Florian Webber trió koncertje hallható. Közreműködik Robert Landfermann és Jonas Burgwinkel.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának második felében Lee Konitz és a Florian Webber trió koncertjét hallották. Közreműködött Robert Landfermann és Jonas Burgwinkel. A felvétel a Műpában készült 2014. január 12-én.

0: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Tak,

Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

lesz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.